0: Fogalmam.
1: De van a fogalmás, hogy jön rá, van a szűkítés közmény. És van, hogy van.